végén. Ó, jávoda. Ó, azon az kőne haszta kikszen. Ó, meghoz több végén, az új sikdat adsz. Ó, jávoda. Ó, jajajaj. Ó, zítéz a fmac. Ó, grejnöz tojvan a fmac.